0: Ez már fekszó. Calvin Hills 95, 101 East Scobie Street, number 4.
1: 10-4, 101 East Scobie, number 4.